0: Społeczność międzynarodowa na okrucieństwa w Bośni reagowała opieszale. Jednak wydarzenia w Srebrenicy wstrząsnęły światem i wydobyły na światło dzienne niepowodzenia misji pokojowej ONZ. W odpowiedzi NATO rozpoczęło naloty na pozycje Serbów bośniackich. To doprowadziło ostatecznie do porozumienia z Dayton w grudniu 1995 roku, które zakończyło wojnę w Bośni i Hercegowinie.
1: Ustanowiono Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii. Jego zadaniem było ściganie zbrodni wojennych popełnionych podczas konfliktów na Bałkanach, w byłych republikach Jugosławii. W 2001 roku Trybunał orzekł, że masakra w Srebrenicy była ludobójstwem. Skazano kilka osób odpowiedzialnych za tę masakrę, w tym Ratko Mladića i Radovana Karadžića.
0: W 2009 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której potępił ludobójstwo w Srebrenicy. Uczcił pamięć ofiar i wyraził solidarność z ich rodzinami, z których wiele wciąż nie zna losu bliskich. W rezolucji wezwano, by 11 lipca uznać w całej Unii za dzień upamiętniający ludobójstwo w Srebrenicy. Podkreślono, że uznanie tej masakry za ludobójstwo jest ważne dla sprawiedliwości i pojednania.
1: W 2015 roku Parlament Europejski potępił to ludobójstwo w kolejnej rezolucji z okazji 20. rocznicy masakry w Srebrenicy. W rezolucji podkreślono, że politycy w Bośni i Hercegowinie powinni zaakceptować przeszłość, by dążyć do lepszej przyszłości. Uznano, że Trybunał Karny wykonuje ważne zadanie i że należy przyspieszyć procesy w sprawie zbrodni wojennych.
0: W lipcu 2015 roku podczas sesji plenarnej w Strasburgu komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa Günther Oettinger powiedział:
2: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten.
1: Musimy również uznać, że ani Europa, ani świat, w tym my, nie zrobiły wszystkiego, co możliwe, aby chronić ofiary. Ludobójstwo w Srebrenicy pozostawiło rany i blizny nie tylko na Bałkanach, ale i w całej Europie. Pozostawiło głębokie rany w Bośni i Hercegowinie i nadal nakłada na nas moralny obowiązek, by nigdy o tym nie zapomnieć.
0: Parlament wezwał również, by opracować programy edukacyjne i kulturalne, które będą sprzyjać zrozumieniu, jak mogło dojść do takich okrucieństw. Popiera działania organizacji pozarządowych, takich jak Stowarzyszenie Matek z Enklaw Srebrenica i Rzepa. Takie organizacje edukują społeczeństwa i wspierają pojednanie. W swoich rezolucjach Parlament podkreśla, że Unia stara się zapobiegać takim zbrodniom oraz promować trwały pokój i stabilność w regionie.
1: W uznaniu ogromu tragedii w Srebrenicy w 2024 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję, która ustanowiła 11 lipca Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa w Srebrenicy. Dzień ten ma służyć temu, by upamiętniać ofiary i potwierdzać zaangażowanie społeczności międzynarodowej w zapobieganie takim okrucieństwom w przyszłości.
0: Ludobójstwo w Srebrenicy to bez wątpienia jeden z najciemniejszych rozdziałów najnowszej historii. Wydarzenia, które miały miejsce w lipcu 1995 roku, pozwalają nam zrozumieć, jak niszczycielski może być konflikt etniczny i jak ważna jest skuteczna interwencja międzynarodowa. Coroczne obchody 11 lipca są nie tylko hołdem dla ofiar, ale także wezwaniem do działania, aby świat pozostał czujny wobec okrucieństw ludobójstwa i czystek etnicznych. Jest to uroczyste przypomnienie, że społeczność międzynarodowa musi stać na straży zasad praw człowieka i sprawiedliwości, aby historia się nie powtarzała.
1: Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: W dawnych snin, l'Unione Europea od Stati membri ta hakinu filmira ta coercizjoni ekonomika intenzjonata. Dani fisser l'uzu ta odot ekonomici, pal restrizjoni jit kommerciali, boykotts jew diskriminazzjoni amministrativa, biex jintleħu anijiet politici. il-koercizzjoni saret problema politika u ekonomika dejjem aktar serja għall-Unjoni Ewropea. Sfortunatament, fil-biċċa kbira tagħha, il-koercizzjoni ma taqax taħt il-kappa tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ. Dan minħabba n-natura informali u moħbija tagħha. U sa ftit ilu, l-Unjoni Ewropea ma kellha l-ebda strument legali biex tindirizza. Il-Parlament Ewropew u għatta pajizi tal-Unjoni Ewropea bdew jesprimu tħassib dwar il-koercizzjoni ekonomika fl-2020. Il-Kummissjoni wkoll kellha dan it-tħassib u ħadet nota tas-sejħa tal-Parlament għall-miżuri ġodda biex tiġi indirizzata l-kwistjoni. Dan ir-riżulta f'dikjerazzjoni konġunta mill-Kummissjoni, mill-Kunsill u mill-Parlament dwar strument tal-prevenzjoni u neutralizzazzjoni ta' azzjoni koercittiva minn pajjiżi li ma jagħmlux parti mill-Unjoni Ewropea, imsejħa wkoll pajjiżi terzi. Din id-dikjerazzjoni konġunta ġiet ippubblikata flimkien mar-regolament rivedut dwar l-infurzar tal-kummerċ. F'Diċembru tal-2021, il-Kummissjoni pubblikat proposta għal strument kontra l-koerċizzjoni li jippermetti lill-Unjoni Ewropea twieġeb b'mod aktar effettiv għal sfidi bħal dawn fuq skala globali. Fil-proposta tagħha, il-Kummissjoni ddefiniet il-koerċizzjoni ekonomika bħala l-interferenza mal-għażliet sovrani leġittimi tal-Unjoni jew ta' Stat Membru billi dak li jkun ifittex li jipprevjeni jew jikseb il-waqfin, il-modifika jew l-adozzjoni ta' għad partikolari mill-Unjoni jew minn Stat Membru. Dan jagħmlu billi japplika jew jgħeddet li japplika miżuri li affettwaw il-kummerċ jew l-investiment. Ejja nagħtu eżempju konkret. F'Novembru tal-2021 infetaħ uffiċċju ta' rappreżentanza ta' Taiwan Vilnius fil-Litwanja. L-għażla tal-isem li tirreferi għal Taiwan u mhux għal Taipei tqiset miċ-Ċina bħala ksur tal-prinċipju tagħha ta' Ċina waħda. Skont dan il-prinċipju teżisti Ċina waħda u Taiwan jagħmel parti minnha. Dan l-inċident diplomatiku ikkawża frizzjoni kbira immens maċ-Ċina. Il-gvern tal-Litwanja spiċċa fil-mira ta' restrizzjonijiet kummerċjali u l-kumpaniji Litwani intlaqtu minn bojkotz pubbliċi ġenerali fil-waqt li ċ-Ċina naqset l-importazzjonijiet Litwani tagħha bi kważi 90%. Azzjonijiet oħra kienu jinkludu d-diskriminazzjoni amministrattiva kif ukoll ir-restrizzjonijiet fuq l-investiment u t-turizmu. Waħda mill-aktar miżuri drastiċi imposti kienet li Litwanja ġiet eskluża mis-sistema doganali Ċiniża. B'riżultat ta' dan, l-esportaturi Litwani ma setgħux jibqgħu jippreżentaw il-karti doganali tagħhom. Il-konsenji ma kinux qed jiġu awtorizzati jidħlu. L-applikazzjonijiet għall-importazzjoni u l-kuntratti tan-negozji ma kinux qed jiġu mġedda. Wara li l-embargo tagħha fuq l-esportazzjoni ma wassalx biex il-Litwanja tibdel il-pożizzjoni tagħha, iċ-Ċina eskalat il-miżuri tagħha. Dan hija għamlitu billi wissiet l-intrapriżi li kienu jiksbu prodotti jew inputs mill-Litwanja li huma wkoll jistgħu jispiċċaw fil-mira. Ftit xhur wara xi kumpaniji Ġermaniżi ta' bil-ħaq irrapurtaw li kienu ġew affettwati minn dawn is-sanzjonijiet sekondarji. Karatteristika partikolari tal-koerċizzjoni hija li din isseħħ wara l-kwinti. L-Istat rari jirrikonoxxi l-implementazzjoni tal-miżuri jew ir-rabtiet bejn il-miżuri u l-interessi perċepiti tal-pajjiż. Dan jagħmilha diffiċli ħafna jew saħansitra impossibbli li dawn il-prattiki jiġu kkontestati fora bħala Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ. Fil-waqt li mhuwiex immirat speċifikament lejn iċ-Ċina, dan l-istrument il-ġdid kontra l-koerċizzjoni għandu dan li għajn l-Unjoni Ewropea twieġeb għal sfidi simili għal dik imsemmija f'dan eżempju. It-test adottat mill-Kunsill u mill-Parlament jiddefinixxi l-koerċizzjoni ekonomika b'mod ċar u jippermetti li l-Unjoni Ewropea taġixxi f'każijiet fejn pajjiż ma jagħmilx parti mill-Unjoni Ewropea jgħeddet li japplika miżuri koerċittivi. Dan jipprovdi wkoll skedi ta' żmien biex l-Unjoni Ewropea tieħu azzjonijiet skont dan l-istrument, inkluż ir-rispons għall-koerċizzjoni. Intlaħaq qbil biex il-Kunsill jiddetermina formalment permezz ta' vot b'maġġoranza kwalifikata, jekk teżistix koerċizzjoni, abbażi ta' proposta mill-Kummissjoni u l-evidenza miġbura. Il-Kummissjoni kollha setat ta' implementazzjoni biex tiddeċidi dwar kontromiżuri. Kwalunkwe rispons jeħtieġ li jkun proporzjonat għall-ħsara kkawżata u jeħtieġ li jkun f'konformità mar-regoli internazzjonali. Fl-aħħar nett, l-Unjoni Ewropea issa se tkun tista' titlob li l-pajjiż li ma jagħmilx parti mill-Unjoni Ewropea involut isewwi l-ħsara kkawżata mill-prattiki ekonomikament koerċittivi tiegħu. Fil-plenarja ta' Ottubru tal-2023, il-President tal-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali Bernd Lange tkellem dwar dan l-istrument.
4: We have now an instrument which is not a
3: issa għandna strument li mhuwiex bħal tigra mingħajr snin. Huwa ta' bil-ħaq tigra bis-snin. Fil-verità mhuwiex pistola tal-ilma, iżda huwa pistola vera u propja. U xi drabi jkun meħtieġ li tpoġġi pistola fuq il-mejda, anki jekk tkun taf li mhux se jintuża kuljum. Huwa ċar ukoll li dan l-istrument qiegħed hemm biex jintuża jekk ma jkunx hemm alternattivi oħrajn. Aħna rridu verament nevitaw il-koerċizzjoni, irridu li jkollna komunikazzjoni ma' sħab kummerċjali tagħna biex insolvu l-problemi. Iżda jekk ma jkun hemm l-ebda possibilità li dan isir, fl-aħħar mill-aħħar ikollna l-possibilità li ndefendu l-interessi ekonomiċi tagħna permezz ta' dan l-istrument. Bis-saħħa tal-istrument kontra l-koerċizzjoni li għadu kif ġi stabbilit, il-pajjiż tal-Unjoni Ewropea issa għandhom il-mezzi legali biex jindirizzaw miżuri koerċittivi minn pajjiżi li ma jagħmlux parti mill-Unjoni Ewropea. Dan huwa strument essenzjali f'sitwazzjoni ġeopolitika dejjem aktar assertiva. Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tiskopri aktar fuq is-sit web ta' Think Tank tal-Parlament Ewropew.
5: Milan neħu egy nap minden diák és tanár oda mehetne tanulni vagy tanítani az Európai Unión belül, ahova csak szeretne. Ha gond nélkül mehetne egyik országból a másikba, hogy tapasztalatokat szerezzen és látókörét szélesítse. Az európai oktatási térség kiépítésével pontosan az a célja az Európai Uniónak, hogy ez ne puszta vágyálom maradjon, hanem meg is valósuljon.
6: Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban arra keressük a választ, hogy mit tesz az Európai Unió annak érdekében, hogy mindenki egyaránt élhessen a tanulás lehetőségével, és minél többen vehessenek részt a külföldi tapasztalatszerzést segítő uniós mobilitási programokban.
5: A legfőbb kezdeményezés ebbe az irányba az európai oktatási térség kiépítése. Az Európai Unió azt várja ettől, hogy szorosabb lesz az együttműködés a tagországok között, nagyobb fokú lesz a mobilitás a diákok és a tanárok körében, egyúttal válságállóbbak és befogadóbbak lesznek az oktatási rendszerek. A térség létrejöttének egyik legnagyobb előnye abban rejlik, hogy könnyebb lesz külföldön tanulni és tanítani. Ha Európa szerte egységesek a szabályok és a követelmények, az ügyintézés is jóval könnyebb, kevesebb a papírmunka. Az Európai Unió emellett segít leküzdeni a mobilitás útjában álló legfőbb akadályokat, a szükséges anyagiak, információk és nyelvismeret hiányát. De hogyan is támadt igény mindenre?
6: Az európai oktatási térség gondolata először a 2017-es göteborgi szociális csúcstalálkozón merült fel. Konkrét megvalósításához azóta mind az Európai Bizottság, mind a tanács körvonalazta elképzeléseit. Mindegyikben közös pont az oktatás színvonalának javítása, amelybe az is beletartozik, hogy már a kezdetektől gondoskodni kell a befogadásról és a nemek közötti egyenlőségről. Ahhoz is szoros együttműködésre van szükség, hogy a felnőtteknek egész életükben lehetőségük legyen a tanulásra. A tanterveknek célszerű lenne igazodniuk a digitális és ökológiai átállás kívánalmaihoz is, hogy a diákoknak az ilyen kihívások se okozzanak problémát.
5: Az európai oktatási térségen belül a tagországok összehangolnák oktatási rendszereik bizonyos elemeit, de náluk maradna a teljes kontroll. Az oktatásügy ugyanis tagállami hatáskörbe tartozik, A területükön élők oktatásáért és képzéséért a tagországok felelnek. Az évek során viszont az Európai Unió maga is sokat tett azért, hogy a tanulásnak ne szabjanak gátat az országhatárok. Többek között a bolonyai folyamat végrehajtásával európai felsőoktatási térséget hozott létre, útjára indította az Erasmus Plus finanszírozási programot, hogy a tanulói-oktatói mobilitás révén korszerűsítse az oktatást, a koppenhágai nyilatkozattal pedig lendületet adott az együttműködésnek a szakoktatásban és a szakképzésben.
6: 2010-ben az Európai Unió egy sor oktatáspolitikai célt tűzött ki maga elé programként a következő 10 évre az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszerén belül. Néhány célt sikerült elérni, néhányat viszont sajnos nem. Ami például a kisgyermekkori nevelésben való részvétel arányát és a nem felsőfokú posztszekunder tanulmányok sikeres befejezését illeti, mindkét téren fejlődés tapasztalható. Egy 2018-as tanulmány viszont azt állapította meg, hogy ezzel párhuzamosan a gyenge alapkészségekkel rendelkező 15 évesek aránya szintén nőtt.
5: Noha az oktatás és képzés színvonalának javítására tett erőfeszítések felemás eredményeket hoztak, az Európai Bizottság, az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament egyetért abban, hogy a tét óriási. A ma és a holnap nemzedékei számára biztosítani kell az egész életen át tartó tanulás lehetőségét, hogy a polgárok a társadalom aktív tagjaivá válhassanak és szert tegyenek a nehézségekkel való megküzdés képességére. A tanulásnak az ökológiai és digitális átállásban is döntő szerepe lehet. Ezért is nyilvánította az Európai Unió a Készségek Európai Évének ezt az időszakot, amely 2024. május 8-án zárul. A kampány a készségek fejlesztésére irányítja a figyelmet, mert ezáltal lehet jó állásokat szerezni, illetve orvosolni az uniós vállalkozások működését nehezítő készséghiányt. Egész Európában több ezer programra és rendezvényre kerül sor a témában.
6: Egy 2021-ben készült parlamenti tanulmány szerint a közös európai oktatási tér gondolata már a II. Világháború óta szerves része az európai integrációs folyamatnak. A parlament ennek megfelelően támogatja a megvalósítását. Ezzel együtt fontos szempontnak tartja a megfelelő finanszírozást is, mert csak így lehet elérni, hogy az oktatáshoz, illetve az uniós mobilitási programokhoz mindenki ugyanúgy hozzáférhessen.
5: A legismertebb ilyen uniós mobilitási program az Erasmus. A 2021 és 2027 közötti időszakra szóló legújabb változata az Erasmus Plus továbbra is a határokon átívelő oktatáshoz, képzéshez, sporthoz és ifjúságügyi munkához nyújt pénzügyi forrásokat. Mindeközben még többeket el szeretne érni. Az előző 7 éves időszakban 4 millióan éltek a program kínálta lehetőségekkel, most ezt megháromszoroznák, hogy akár 12 millió ember is részt vehessen. Az új generációs Erasmusban is fontos szempont az egész életen át tartó tanulás. Az európai egyetemi hálózatok létrehozásának és az európai diákigazolvány bevezetésének ebben minden bizonnyal nagy szerepe lesz. Több figyelem irányul a befogadásra és az adminisztratív teendők leegyszerűsítésére. A program emellett beemeli a sportot a fő területek közé, jobban épít a digitalizációra, új tudományterületeket támogat, valamint elindítja a Discover EU kezdeményezést, hogy a fiatalok beutazhassák Európát.
6: Összességében elmondható, hogy az Európai Unió és intézményei arra törekednek, hogy az európaiaknak több lehetőségük legyen a színvonalas tanulásra, illetve hogy a már futó oktatási és mobilitási projektek folyamatosan fejlődjenek és újak induljanak. Az Erasmus és a hozzá hasonló kezdeményezések a jövőben is segítenek átlépni a hagyományos kereteket, hogy a diákok új felfedező utakra indulhassanak. Az európai oktatási térségben a remények szerint mindenki megtalálja majd, amit keres, ami pedig az egyenlőtlenségek és az oktatásbeli elmaradások felszámolásában is segíteni fog.
5: A fejlesztés állandó folyamat. Az Európai Unió és a tagállamok szintjén is különböző lépéseket igényel. Ez a jövőben sem lesz másképp. Az oktatás és a képzés területe ezért nem fog lekerülni az Európai Parlament napirendjéről. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
7: Je všude. Máte je v autě, doma, na mobilním telefonu. O čemže to mluvím? No přece o rádiu. A protože 13. února je Světový den rádia, můžeme to řádně oslavit. Pojďme se ohlédnout za minulostí našeho věrného průvodce, který dokonce zachránil Eiffelovku. Rozhlas vznikl díky řadě vynálezů, které přišly na svět v 19. století. Američan Samuel Morse vynalezl telegraf, Němec Heinrich Rudolf Hertz objevil rádiové vlny a v roce 1899 uskutečnil Ital Guglielmo Marconi první bezdrátový přenos mezi Anglií a Francií. Ve Francii vysílalo první pořad a přenos koncertu rádio Tour Eiffel v prosinci 1921. A představte si, že o několik let dříve Eiffelovce hrozilo, že ji zboří. To jste netušili, že? Eiffelovu věž totiž otevřeli v roce 1889 na pařížské světové výstavě a o 20 let později měla být rozebrána. Hodila se ale jako obří rádiový vysílač. To jí zachránilo a díky anténám dokonce vyrostla o dalších 12 metrů, takže dosáhla výšky 324 metrů. Vraťme se ale k našemu vyprávění o rozhlase. Někteří si možná pamatují obrovská rádia, která stávala v obýváku u našich babiček. Menší tranzistory se objevily až po druhé světové válce. Konečně mohli lidé rádio poslouchat kdekoliv. V 80. a 90. letech 20. století se začalo přecházet na digitální vysílání. Frekvence FM postupně přenechává své místo technologii DAB, tedy digitálnímu rozhlasovému vysílání, a přenosu po satelitu. Kolem roku 2000 nastal čas podcastů a internetových rádií. Jak vidíte, rozhlas se dokázal přizpůsobit své době. Na jeho vlnách zaznívá lidství v celé své rozmanitosti. Poskytuje prostor pro demokratickou diskuzi. Ze všech sdělovacích prostředků na světě je to právě rozhlas, který dosahuje k nejvíce lidem. Proto se Evropský parlament rozhodl tvořit své vlastní audiopořady. Poslechnout si je můžete mimo jiné na internetových stránkách europarl.audio.
8: Ujedinjeni narodi su 2005. na 60. obljetnicu oslobođenja Auschwitza proglasili 27. siječnja Međunarodnim danom sjećanja na žrtve holokausta. Riječ holokaust potječe iz grčkog i znači žrtva paljenica. U moderno doba taj pojam označava progon i masovno ubojstvo 6 milijuna europskih židova koji su počinili nacistički režim i njegovi kolaboracionisti. U ovom podcastu istražit ćemo što se zbivalo u Europi prije i tijekom Drugog svjetskog rata. Antisemitizam je bio jedan od stupova nacističke ideologije i prije nego što su nacisti došli na vlast. Prve naznake holokausta pojavile su se u siječnju 1933. kad su Adolf Hitler i nacionalsocijalistička stranka preuzeli političku vlast u Njemačkoj. Odmah su počeli provoditi državnu represiju nad židovima, kojima su otimali imovinu, uskraćivali prava i oduzimali državljanstvo. Mjere su postale brutalnije nakon kristalne noći s 9. na 10. studenoga 1938. kad je ubijen 91 židov, spaljeno najmanje 1400 sinagoga, a 30 tisuća židova uhićeno i odvedeno u logore. Drugi svjetski rat izbio je ni godinu poslije. Tijekom rata nacistička Njemačka i njezini saveznici i kolaboracionisti ubili su gotovo 2/3 europskih židova. Zato su se služili metodama poput neljudskih uvjeta života, brutalnog zlostavljanja, masovnih strijeljanja i pogubljenja plinom, a imali su i namjenske centre za ubijanje, poznate kao koncentracijski logori. Ukupno je život izgubilo 6 milijuna židova. Od 1933. do 1945. nacisti i njihovi pristaše progonili su i druge skupine, kao što su Romi, invalidi, Slaveni, te homoseksualci i pripadnici određenih vjerskih i političkih skupina. Priča o holokaustu Roma i Sintija gotovo je nepoznata javnosti. U tom genocidu stradalo je između 250 tisuća i 500 tisuća ljudi, što je otprilike četvrtina do polovina predratne populacije Roma i Sintija. Točan broj žrtava nije poznat, jer njihove obitelji nisu prijavile smrt svojih bližnjih, a počinitelji su uništili evidenciju svojih zločina. Holokaust, za koji se rabi i hebrejski izraz Shoah, okončan je u svibnju 1945. kad su snage saveznika, odnosno Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Država, Sovjetskog saveza i Francuske, pobijedile nacističku Njemačku. Dana 27. siječnja 1945. Crvena armija oslobodila je logor smrti Auschwitz. U nizu ofenziva saveznici su ušli u koncentracijske logore i oslobodili preživjele zatočenike. Oslobodili su i sudionike takozvanih marševa smrti na koje su nailazili. Ti prisilni marševi sastojali su se od židovskih i nežidovskih logoraša koji su na silu pješice evakuirani iz logora pod paskom snaga SS-a. Ujedinjeni narodi smatraju da je obrazovanje o holokaustu i genocidu nužno kako bi se promicalo globalno građansko obrazovanje. Cilj im je da ljudi kritički razmišljaju i budu odgovorni građani koji cijene ljudsko dostojanstvo, gaje poštovanje prema svima i odbacuju sve oblike predrasuda. Europska unija želi sačuvati sjećanje na tu tragičnu epizodu europske povijesti i stoga promiče inicijative za podizanje razine osviještenosti o holokaustu. Također financira programe za istraživanje holokausta. U prosincu 2015. Europska komisija imenovala je koordinatora za suzbijanje antisemitizma. 2018. godine Europska unija postala je trajni međunarodni partner Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust. Iste godine Vijeće je usvojilo izjavu o borbi protiv antisemitizma i razvoju zajedničkog sigurnosnog pristupa za bolju zaštitu židovskih zajednica i institucija u Europi. 2021. Europska komisija donijela je prvu europsku strategiju za suzbijanje antisemitizma. Europski parlament svake godine obilježava Međunarodni dan sjećanja na holokaust, a dosad je usvojio i brojne rezolucije o antisemitizmu, rasizmu, ksenofobiji i drugim oblicima netrpeljivosti, govora mržnje i zločina iz mržnje. Razmotrimo pobliže neke od njih. 2017. donesena je rezolucija o suzbijanju antisemitizma u kojoj su zastupnici pozvali države članice da promiču obrazovanje o holokaustu u školama. Parlament je također izrazio zabrinutost zbog porasta antisemitizma, ističući da rasizam i ksenofobija nisu osobni stavovi, nego kaznena djela. U rezoluciji o porastu neonacističkog nasilja u Europi iz listopada 2018. istaknut je porast nasilja nad Židovima. Države članice pozvane su da se suprotstave poricanju holokausta i trivializaciji zločina nacista i njihovih kolaboracionista. U rezoluciji iz 2019. o važnosti europskog sjećanja za budućnost Europe, parlament je zatražio da se kroz obrazovanje promiče raznolikost našeg društva i naše zajedničke povijesti. To bi trebalo uključivati obrazovanje o holokaustu, ali i o totalitarnim i autoritarnim režimima koji su uzrokovali ljudsku patnju i nasilje te podijelili Europu na više od pola stoljeća.
9: Apie kurią valdžios instituciją pagalvojate išgirdę žodį parlamentas? Kai kuriems į galvą pirmiausia ateina Europos parlamentas, kitiems tai veikiau nacionalinis parlamentas. Dar kitiems galiausiai viskas susipainioja ir jie negali tinkamai atskirti šių dviejų dalykų. Bet nieko baisaus, pateiksime šiek tiek informacijos ir viską išdėliosime į savo vietas. 2007 metais parengtoje Lisabonos sutartyje pirmą kartą buvo apibrėžtas nacionaliniams parlamentams Europos Sąjungoje tenkantis vaidmuo. Ir jis yra gerokai platesnis nei manote. Pavyzdžiui, nacionaliniai parlamentai gali nagrinėti Sąjungos teisės aktų projektus, siekdami išsiaiškinti, ar jie atitinka subsidiarumo principą. Pagal šį principą, Sąjunga nesiima veiksmų tuo met, kai valstybės narės gali veiksmingai spręsti klausimą savo nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu. Taip siekiama būti kuo arčiau piliečių. Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai kartu apibrėžia veiksmingo ir reguliaraus tarpparlamentinio bendradarbiavimo Sąjungoje organizavimą ir skatinimą. Bendradarbiavimas vyksta įvairiais būdais. Visų nacionalinių parlamentų pirmininkai ir Europos parlamento pirmininkas susitinka kiekvienais metais padiskutuoti šiuo klausimu. Už klausimus susijusius su Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų santykiais yra atsakinga Europos parlamento pirmininkų sueiga. Pirmininkų sueigą sudaro parlamento pirmininkas ir frakcijų pirmininkai. Viena vieta pirmininkų sueigoje numatyta ir nepriklausomų parlamento narių atstovui, tačiau jis neturi teisės balsuoti. Tačiau tai ne vienintelis svarbus organas. Už Europos reikalus atsakingų nacionalinių parlamentų komitetų ir Europos parlamento komitetų nariai reguliariai susitinka Europos Sąjungos parlamentų Sąjungos reikalų komitetų konferencijoje. Šios konferencijos tikslas – suburti Europos Sąjungos šalių nacionalinių parlamentų narius, aptarti aktualias Europos temas ir klausimus, susijusius su nacionaliniu parlamentu vaidmeniu Europos Sąjungoje. Konferencija gali priimti išvadas ir nuomonės, tačiau jos nacionaliniams parlamentams nėra privalomos. Europos Sąjungos parlamentų Sąjungos reikalų komitetų konferencijos posėdžiai vyksta du kartus per metus. Nacionaliniams parlamentams ir Europos parlamentui šiuose susitikimuose atstovauja nedaugiau kaip 6 narių delegacijos. Be to, susitikimuose stebėtojų teisėmis gali dalyvauti šalių kandidačių į Europos Sąjungą ir kitų Europos šalių nacionalinių parlamentų atstovai. Vienas iš tokių pavyzdžių yra Ukrainos aukščiausioji rada. Europos parlamente taip pat yra ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas. Jis atlieka informacijos centro funkcijas, teikia Europos parlamentui informaciją apie nacionalinius parlamentus, atstovauja Europos parlamentui tarp parlamentinio bendradarbiavimo administraciniuose tinkluose, rūpinasi ryšiais su pareigūnais atstovaujančiais nacionaliniams parlamentams Briuselyje ir palaiko glaudžius ryšius su parlamentų administracijomis. Be to, parlamento ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas kasmet skelbia metinę Europos parlamento ir Sąjungos šalių nacionalinių parlamentų ryšių ataskaitą. Ataskaitoje apžvelgiama visa tarpparlamentinė veikla ir bendradarbiavimas su nacionaliniais valstybių narių parlamentais. Galiausiai Europos parlamentais aktyviai remia du didelius tinklus, palengvinančius parlamentų bendradarbiavimą. Vienas iš jų – tarpparlamentinė Europos Sąjungos informacijos mainų sistema. Šis tinklas visų pirma apima tarpparlamentinę Europos Sąjungos keitimosi informaciją platformą. Antras tinklas – tai Europos tyrimų ir dokumentacijos centras. Šiuo kanalu perduodami prašymai pateikti informaciją, kaip parlamentas nori geriau suprasti kitų Europos šalių praktiką ir politiką. Kaip matote, Europos parlamentas glaudžiai bendradarbiauja su valstybių narių nacionaliniais parlamentais. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite internetinėje platformoje Europarl Radio.
10: Hvert år forsvinder store mængder plastaffald i Europa. Ikke i affaldsspanden til genbrug, men ud på lossepladser og forbrændingsanlæg. Det værste er, at meget desværre også ender i naturen. Vi taler om milliarder af genstande, som det tager århundreder at nedbryde. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode ser vi nærmere på EU's ambitiøse planer om at reducere mængden af plast til fordel for os og planeten.
11: Plastforurening er et udbredt problem i hele verden. Intet hjørne af vores kontinent eller endda planet er blevet efterladt uberørt af det. Men det er noget, som EU er fast besluttet på at gå forrest for at ændre, så vi kan skabe en renere og mere bæredygtig fremtid.
10: Lad os tage et kig på et tal for, hvor meget plast der genanvendes i EU. Selvom flere og flere er bevidste om behovet for at genanvende og gøre en indsats for det, bliver en stor mængde plastaffald i EU stadig ikke genanvendt. Det anslås, at mindre end 40% af plastemballageaffaldet i EU i øjeblikket genanvendes, mens resten ender på lossepladser, forbrændingsanlæg eller værre i vores natur. Det skaber et massivt problem, der påvirker vores have, vores landområder og ikke mindst vores sundhed.
11: EU's indsats for at bekæmpe plastforurening er ikke ny. I løbet af de seneste år har vi set et afgørende skift i retning af en cirkulær økonomi for plast. Et vigtigt skridt for den udvikling var den europæiske strategi for plast i en cirkulær økonomi fra 2018. Strategien fastsatte ambitiøse mål for genanvendelse, fornyet design af plastprodukter og reduktion af affald. Strategien banede også vejen for direktivet om engangsplast, som blev godkendt i 2019. Dette direktiv, der blev til som et direkte resultat af parlamentets stærke holdning til emnet, har spillet en vigtig rolle i bekæmpelsen af plastforurening i EU. Det forbyder en række engangsplastprodukter, alt lige fra plastbestik, tallerkener og sugerør, til vatpinde og ballonpinde lavet af plast. Det fastsætter også reduktionsmål for forbruget af andre engangsplastprodukter, såsom fødevarebeholdere og drikkebægere, samt ordninger for udvidet producentansvar. Disse ordninger skal sikre, at forurenerne betaler omkostningerne ved indsamling og genanvendelse. Disse beslutninger fra parlamentet har sendt et klart signal. Systemet med brug og smid væk er forbi for plast.
10: Men EU fokuserer ikke kun på regulering af plast. Det støtter også aktivt plastindustrien i at tilpasse sig og udvikle sig. En omstilling til en cirkulær økonomi kræver betydelige ændringer i produktionsprocesser og materialer, og derfor har EU udviklet en række finansieringsprogrammer og initiativer. Disse har til formål at hjælpe virksomheder med at investere i nye og mere bæredygtige teknologier, øge brugen af genanvendt indhold til nye produkter og omskole arbejdstagerne med henblik på en grønnere fremtid.
11: Men arbejdet stopper ikke der. Parlamentet fokuserer i øjeblikket på den usynlige trussel fra mikroplast. Disse små stykker plast, der er mindre end 5 mm, er et voksende problem. De kommer fra forskellige kilder. Det kan være større plastgenstande, mikroperler i kosmetik, syntetiske tekstiler, der afgiver fibre under vask, eller sågar dæk, der afgiver mikroplast gennem slid under kørsel. Tallene for mikroplastforurening er virkelig alarmerende. Undersøgelser tyder på, at der dagligt spredes milliarder af mikroplastpartikler i miljøet. De bliver fundet overalt, lige fra de dybeste have til de højeste bjerge, i vores mad, vores vand, den luft, vi indånder, og selv i kroppen.
10: Kommissionen har i sin handlingsplan for nulforurening af vand, luft og jord fra 2021 foreslået, at EU senest i 2030 skal have reduceret mængden af mikroplast, der udledes i miljøet, med 30%. Parlamentet arbejder aktivt for at nå dette mål. Det overvejer ny lovgivning om forbud mod mikroplast, der bevidst bliver tilsat til produkter, og det opfordrer til innovative løsninger til opsamling af mikroplast fra vask og spildevand, så det ikke ender i floder og have. Selvom dette er en udfordrende opgave, er parlamentet fast besluttet på at takle alle aspekter af plastforurening.
11: Det er vigtigt, at vi alle gør vores del af arbejdet for at opnå en plastfri fremtid. Selvom EU og parlamentet indfører vigtig lovgivning, er det os, der er med til at sørge for, at disse initiativer bliver en succes.
10: Vores valg som forbrugere har en stor betydning. Lad os reducere vores forbrug af engangsplast, vælge genanvendelige alternativer og sikre, at vi genanvender korrekt. Enhver lille handling er med til at gøre en stor forskel.
11: Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
10: Europaparlamentets webradio.
12: T Cenu Dafne Caruanové Galiciové za žurnalistiku za rok 2024 získal neziskový přeshraniční projekt Ztracení v Evropě – Lost in Europe, který odhaluje pozadí nanejvýš aktuálního a znepokojivého jevu – zmizení více než 51 tisíc dětských migrantů.
13: Liberté d'expression.
14: Freie Meinungsäußerung.
15: Libertà d'expression.
16: Libertà d'espressione.
17: Di la verità anche se la tua voce trema.
18: Daphne Caruana Galizia.
12: Vítězný investigativní projekt odhalil, že z mnoha dětských migrantů, kteří do Evropy dorazili bez doprovodu v letech 2021 až 2023, se jich 51 tisíc pohřešuje. Na šetření spolupracovaly mediální organizace z Německa, Itálie, Řecka, Nizozemska, Belgie, Irska a Spojeného království. Díky němu vyšlo najevo, že ve výkazech a údajích o pohřešovaných dětech jsou značné nedostatky. Statistiky jsou šokující. Od roku 2021 každý den zmizelo téměř 50 dětí. V rámci projektu Ztracení v Evropě byly shromážděny údaje z 31 zemí a zjistilo se, že ve statistikách chybí údaje o desítkách tisíc dětí z řad migrantů. Panují obavy, že mnoho z nich se stalo oběťmi obchodování s lidmi nebo moderního otroctví. Při přebírání ceny spoluautorka projektu Gísie van Harenová uvedla.
19: European member states are responsible for these children.
12: Členské státy Unie jsou za tyto děti odpovědné. Ale oni mizí beze stopy a my ani nevíme, kolik jich je. Pokud cestují sami po Evropě, je za ně odpovědný členský stát, ve kterém se zrovna nacházejí. A já se ptám, je přijatelné, aby zmizelo dítě, za které nesete odpovědnost? Není to poprvé, co tento projekt přinesl na poli evropské investigativní žurnalistiky zásadní zjištění. V roce 2021 například odhalil, že v letech 2018 až 2020 zmizelo více než 18 tisíc dětí. Tím, že svá dosavadní zjištění rozšířili o nové skutečnosti, novináři znovu strhli pozornost na krizi, která se v průběhu let jen zhoršila. Jejich práce je zásadní připomínkou toho, že žurnalistika může odhalovat nepříjemnou skutečnost a požadovat, aby někdo převzal odpovědnost. Mezi partnery projektu mimo jiné patří angloamerická stanice CNN, německý portál Zeit Online nebo belgický deník De Standard a řada dalších médií. Bylo to právě díky této síti investigativních novinářů, že se o celé věci dovědělo mezinárodní publikum. Cenu Daphne Caruanové Galiciové za žurnalistiku uděluje Evropský parlament každý rok, v den výročí vraždy Daphne Caruanové Galiciové, aby uctil její památku. Při slavnostním předávání ceny předsedkyně Metzolová prohlásila.
20: This is the fourth edition.
12: Toto je čtvrtý ročník ceny Daphne Caruanové Galiciové za žurnalistiku. Připomíná nám, že se parlament zavázal chránit svobodu médií, jejich nezávislost a pluralismus jako základní stavební kameny demokracie. Je také oceněním práce všech novinářů, kteří každodenně riskují své životy a živobytí, aby odhalovali pravdu bez ohledu na to, kde je ukryta nebo komu se nebude hodit. Oceněním všech, kdo jsou při výkonu práce ohroženi na životě, nebo o něj dokonce přišli. Cena byla založena v roce 2019 a připomíná neocenitelnou úlohu, kterou žurnalistika hraje při ochraně unijních hodnot a obraně demokracie a lidských práv. Mohou se o ní ucházet novináři, kteří výsledky své práce zveřejnili v Evropské unii. Vítězi pak připadne odměna ve výši 20 tisíc eur. Daphne Caruanová Galiciová byla maltská novinářka, blogerka a protikorupční aktivistka, která byla zavražděna v roce 2017. Ve svých reportážích se zabývala praním peněz, vazbami mezi online hazardními hrami a organizovaným zločinem a fenoménem tzv. Zlatých pasů, tedy udělování maltského občanství výměnou za investice. V polovině října 2017 byla zabita v blízkosti svého domu, kdy v jejím autě explodovala nálož nastražená pod sedadlem. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu. Více podcastů najdete na našich internetových stránkách.
13: Ascolta Radio 6023.
14: Non c'è niente di particolare. Ma però è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
15: Scusa, non ho capito. Potresti ripetere?
14: Davanti, punto di riferimento importante. Ha fatto una parata grandissima a Serigu e una santa osadia.
13: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
15: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte orientale?
13: Sì, sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce. Keep it mellow, I smoke and keep it mellow, I drink and keep it mellow, every day I keep it mellow, every day I keep it mellow.
16: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Territorio, in pillole da Trento e Lode.
21: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
22: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
21: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
22: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
21: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino,

0: Bebe, tu non sai che cosa mano. Signori, questa è appunto Porconando di scusate. Era Shakerando di Rov. Il tizio si chiama Rov. Allora, il
1: avevo preso la faccia in F4 della dottoressa un attimo, noi tutti a fare la ola mentre ci guardi, siamo qui.
0: Naturalmente è stato fatto lo screenshot e verrà stampato su A3. Allora, sì. Direttamente sui cartelloni pubblicitari, lo mettiamo sull'autostrada, lo mettiamo benissimo.
2: 3,20 metri.
0: Esatto.
1: No, ho notato che il professore ha fermato il traffico 25 macchine in camion mentre faceva...
2: Però insomma, va bene così.
1: È volato il braccio.
0: Esattamente, ma quindi andiamo... te pareva.
2: Dai, già... lunghi, no, dai.
0: Dottoressa, risponda lei. Risponde così lei, almeno dottoressa. Magari vediamo che lei è
3: suo progettivo. Mamma, io ho paura di rispondere a questo telefono.
0: Vada.
3: Sì.
4: Ma tu c'hai il caffè decaffeinato, decaffeinato, decaffeinato, decaffeinato, comunque decaffeinato. Mi serve, è già imbustato, ho imbustato.
2: Beh, sennò anche a grani. No, anche a grani, ci cioè, sono due modalità. No, è un fornitore nostro di finato, ci rifornisce caffè.
1: Di Barbie, ma di spacco.
3: No, le Barbie no, dai.
2: Esatto.
0: Bene, siamo arrivati, signori, all'ultimo appuntamento delle puntate dello Strellone. È l'ultimo appuntamento qui. Beh, sì. Allora, è l'ultimo appuntamento e noi
5: e facciamo calcio.
0: Allora, siamo arrivati, prego annunciatelo così almeno fate
2: parte. Signori, è arrivato il momento finale.
6: Credo che sia bene stendere un velo pietoso per ragioni di carità cristiana, ma anche per non andare oltre il codice penale.
2: Quindi,
6: chiudiamola qui.
2: Quindi chiudiamola qui, date queste istruzioni per all'ultimo momento dello strillone, signori e signori, e quindi
0: vengino, signori, vengino, perché ci siamo arrivati anche oggi al pirla della settimana.
1: Guardate che mi parla.
0: E
2: devo... piano che sia forte.
0: Signori, ci trasferiamo a Napoli. Ebbene sì, questa volta giochiamo in casa, non andiamo a cercare al di là dell'oceano.
2: Esatto.
0: È finita malissimo la fuga di due giovani che nel pomeriggio di giovedì 26 marzo avevano rubato una Fiat 500X parcheggiata in una strada del comune di San Sebastiano al Vesuvio.
2: Aia.
0: Sul loro cammino, attenzione, riescono a rubare la macchina, partono, ma sul loro cammino c'è l'alte di una pattuglia dei carabinieri. I due ovviamente fuggono, ma vengono tallonati fino in una strada senza uscita, dove abbandonano l'auto e scappano a piedi. Cercando di eludere i militari, questi due imbecilli, che cosa fanno? Scavalcano una recinzione, no? Almeno non ci troveranno mai. Ma si consegnano letteralmente nelle mani dei carabinieri.
2: Come?
0: Perché il recinto che hanno scavalcato era quella della stazione dei carabinieri forestali di San Sebastiano al Vesuvio. Quindi questi hanno scavalcato e si sono ritrovati nel cortile di una caserma.
1: Dal produttore al consumatore.
0: Esatto. I due fuggitivi sono finiti, manca dirla, in manette, ovviamente, appena 8 giorni fa erano stati arrestati, tra le altre cose, per lo stesso motivo. Quindi avevano rubato e erano stati rubati. Anche in quel caso la fuga era stata, diciamo così, sfortunata. Ancora una 500X rubata, ancora i carabinieri alle calcagna. In questo caso i due hanno dimenticato una cosa che può rallentare i lavori. Sì. Un piccolo dettaglio: dimenticarono di rimuovere il blocca sterzo e finirono contro un muro.
2: in gamba,
0: mamma mia,
1: dei professionisti
0: diversi anche gli altri precedenti specifici, attenzione, il 6 febbraio scorso uno dei due insieme a un altro complice 23enne era stato denunciato per possesso di chiavi alterate e per due furti di auto commessi il giorno prima, cioè questi proprio... Il 3 giugno 2025, però, le ginocchia non gli si spaccano. Il 3 giugno 2025, entrambi, insieme a un 25enne, sono finiti un'altra volta in manette per il furto di una Lancia Y. Inseguiti dai carabinieri, vennero un'altra volta bloccati e una volta arrestati.
2: E voilà.
0: Nel 2021, senti, a Via Gianturco...
2: Ma dietro al 2019?
0: Io non lo so. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della stazione di Poggio Reale avevano bloccato uno dei due durante un tentativo di furto insieme al padre.
2: Bene.
0: Quindi di padre in figlio proprio.
1: Quindi è un vizio di famiglia.
0: Sì, è un vizio di famiglia. Quando hai il crimine nel sangue, ma c'è una pessima circolazione proprio.
2: Tramandato di generazioni.
0: Una roba veramente schifosa, guarda. E quindi questi due prima o poi decideranno di metterli in galera e buttare via la chiave prima o poi.
2: Non lo so.
0: Me sai perché li rilasciano? Perché si divertono a catturarli.
1: Secondo me li rilasciano ogni volta per dire vediamo come ritorneranno da noi.
0: Vediamo, parte subito un toto nero agghiacciante in sala mensa.
2: Ma soprattutto sì, dica. Abbiamo un contributo dalla regia, finisca pure il concetto.
1: Dica il contributo perché poi dico la cazzata.
2: Questa invece è una roba.
0: Sentiamo il contributo.
2: No, nel senso, quindi scavalcando la recinzione, sapete benissimo che sono le telecamere di sorveglianza, sì. Per quel motivo li hanno pescati, perché le telecamere di sorveglianza, attenzione, hanno anche il suono, prendono anche il suono. E è uscito il primo carabiniere della forestale chiedendo:
5: serve una mano?
1: Esatto.
2: Una cazzata, due ore per dire.
1: Benissimo. No, però mi è piaciuto il panegirico. L'unica cosa che vorrei dire, che immagino ci stiano ascoltando dalla prossima stazione di polizia, quelli del Pirla della settimana, è di: ma non l'avete capito che non è farina vostra, non è il vostro lavoro, cambiate lavoro, fate qualcos'altro.
0: Dicono anche che in determinate caserme gli abbiano dedicato un piccolo estratto musicale, cioè vale a dire:
7: sei un coglione.
2: Benissimo.
1: Grandi.
2: Ottimo.
0: Che comunque ci stava sempre bene, signori, noi siamo arrivati al termine di questa puntata, quindi vi ricordo che ovviamente andiamo in replica il venerdì dalle 16.30 alle 18 e vi ricordo anche che poi potete trovare la puntata su Spotify qualora ve la perdiate, diciamo così, eccetera eccetera. Ma allora io vorrei ringraziare porca di quella,
2: perché secondo me io so che...
0: Ma non lo so, ma chi...
3: Chi va?
0: Vabbè, dai, ho capito. Che c'è? Sì, chi è? Pronto?
8: Per quanto riguarda gli amanti del pesce, posso sfilettarmi i coglioni?
0: Ma no,
8: Faccio passare come sogliole, gli mettiamo su della salsina delicata così possono degustare meglio. Ma per la carne pensavo a sta cippa, bella messa arrosolata per bene. Mettiamo su della senape che così scioglie il sapore. Per il vegano dei problemi, pensavo a delle scoregge di nuvole di drago, fatte bene con della bella salamoia. Non vi mando a cagarci, mancherebbe, vi mando proprio a fanculo.
1: Che bel menù di merda.
2: Al tradimento.
0: Cioè, ma ho capito, ma perché tutte ste
9: Napoletei, Amarassiti, a Cazzaruni, mezza Piotteri.
1: No.
2: Si passano il telefono l'uno con l'altro, fanno una cricca. No.
0: Vabbè, basta, adesso rispondo incazzato, Adesso mi sento. Allora, pronto, chi è?
10: A disgraziati, figli della mignotta, mando cazzo state.
0: No.
2: Cavalier Cecconi. Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, guarda, ci dispiace averla come disturbata.
10: Ma mi dispiace
2: ragazza.
10: Un cazzo!
2: Ecco. No, senta, Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, stiamo chiudendo la baracca.
10: Ragazzi, va bene, io sono buono e caro, ma se perdo la pazienza, sono guai per tutti. Io ve ributto nella fogna da cui vorrò accolto.
0: Bene, direi che forse è il caso di andare. E allora, stavo dicendo, ringraziamo Gin che ha deciso di venire qua ospite. Ovviamente potrà tornare quando vuole. Le porte dello strillone sono sempre aperte.
2: Si è buttata nella mischia ed è stata bravissima. Complimenti, molto bravo.
1: Complimenti, molto meglio di noi. Grazie.
0: Esattamente, glu glu glu.
3: Me lo sono perso.
0: Lo so.
3: Ho perso il momento. Là.
0: Quindi, noi bimbi ci risentiremo... Dopo Pasqua, sicuramente dopo Pasqua ci risentiremo dopo Pasqua, quindi ci prendiamo sicuramente un turno di stop e poi dopo vediamo, state sintonizzati magari su, sui nostri canali che vi daremo notiziole, va bene? Quindi buona Pasqua a tutti e alla prossima, diciamo così. Ciao, ciao a tutti, ciao ciao.
5: Non si hanno altre informazioni.
11: Che hai detto?
0: Lo strillone torna la prossima settimana.
12: Ma non è vero.
13: Esatto.
14: Allora sì che si chiama. Ma la grande però.
15: Andiamo.
0: Benissimo, anche questo.
1: Allora,
0: sì, che c'è?
1: Allora, cosa c'è? Intanto cosa ringraziamo c'è? La dottoressa che ha voluto partecipare questa sera con noi. Le ho preparato un piccolo cadeau del programma che le voglio dare, ma soprattutto ragazzi ce l'ho anche per voi considerando che io è la Santa Pasqua. Tra l'altro Volk, avrei una richiesta per lei, perché mi è stato richiesto per una cena di andare a presenziare. Cioè, io avevo proposto veniamo noi tutti dello strillone, magari se voleva venire pure la dottoressa, ma è stata richiesta la sua presenza, quindi dopo le do l'indirizzo della contessa e le do l'indirizzo dove deve presenziare.
2: Vedremo, bravo, vedremo.
1: Volk, la prego, perché ne va delle sorti del programma, dell'affitto, tutto eccetera, quindi ogni tanto se può fare, io non le chiedo
0: faccio
1: mai
0: un sacrificio anche lei, scusi faccio
2: bravo sacrificio. Io la strozzo, va bene, ha rotto le palle, lei è la contessa, deve cacciare quei soldi.
0: Vabbè dai,
1: posso dare il pensierino? Vi posso dare il pensierino che chiudiamo?
0: Che cos'è?
3: Ce lo
1: dia per voi questo mio piccolo cadeau, questo splendido,
0: bellissimo.
1: Cacciofa di peluche che cate palle,
0: a porca puttana, porca maledetta.
16: Az Európai Unió frissítette a vezetői engedélyek uniós szabályozását. Podcastunkból megtudhatja, hogy milyen újdonságok várhatók a jogosítványokkal kapcsolatban, mi volt a módosítások célja, és mit jelentenek majd ezek nekünk, a közutakon közlekedőknek. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban azt járjuk körbe, hogy mit tesz az Európai Unió a közúti közlekedés korszerűsítéseért és biztonságának javításáért. 2025. márciusában az Európai Parlament jóváhagyta a vezetői engedélyekre vonatkozó uniós szabályok jelentős átdolgozását. A reform nem pusztán adminisztratív jellegű változtatás, hanem merész lépés a biztonságosabb, méltányosabb és digitálisabb mobilitás felé. Központi eleme az új uniós szintű digitális vezetői engedély. Digitális, vagyis a járművezetők okostelefonjukon is tárolhatják, és mind a 27 uniós országban el kell ismerni. Aki szeretné, természetesen továbbra is választhatja majd a fizikai formában kiállított jogosítványt. Jutta Paulus, a témáért felelős parlamenti jelentéstevő mindenről a következőket mondta.
17: The new driving license directive modernizes the existing one.
18: A vezetői engedélyekről szóló új irányelvvel a meglévő jogszabályt korszerűsítjük. Emellett az Európai Unió egész területén harmonizáljuk a szabályozást. Mostantól könnyebben szerezhetnek hazájukban jogosítványt a külföldön élők. A digitális korral lépést tartva gondoskodtunk arról, hogy 2030-ig mindenkinek lehetősége legyen digitális jogosítványt igényelni, ami természetesen nagyon fontos változás, különösen a fiatalok számára, akik mindent az okostelefonjukon tárolnak.
16: A reform azonban nem csupán az emberek kényelmét szolgálja, hanem az Európai Unió azon szilárd törekvését is, hogy biztonságossá tegye a közúti közlekedést. A kezdő sofőrökre például 2 év próbaidő vár. Ráadásul ebben az időszakban rájuk szigorúbb szabályok is vonatkoznak, például komolyabb szankciókkal jár, ha alkohol vagy kábítószer hatása alatt ülnek volán mögé. A cél a fiatalabb és kevésbé tapasztalt járművezetők védelme, akik statisztikailag nagyobb eséllyel okoznak balesetet. Az új szabályok az egészségügyi alkalmasság kérdésével is foglalkoznak. Mostantól az uniós országokban a jogosítvány kibocsátásának feltételeként kötelező lesz orvosi vizsgálatot végezni, hogy meg lehessen győződni a vezetők fizikai és szellemi alkalmasságáról. A szűrővizsgálat során kiemelt figyelmet kell fordítani az olyan egészségügyi problémákra, mint az epilepszia, a cukorbetegség vagy a gyengénlátás, de anélkül, hogy az idősebb vagy fogyatékossággal élő járművezetőket emiatt alapvetően megkülönböztetés érné. Fontos, hogy a tapasztalt sofőrök is rendszeresen értékeljék a teljesítményüket, és frissen tartsák a kockázatokra vonatkozó ismereteiket. Az egész életen át tartó tanulás koncepciója tehát immár a közlekedésben is megjelenik. Mindez túlmutat azon a közlekedési kultúrán, amely a biztonságot egy 18 évesen megszerezhető vizsgával igyekezett garantálni. A gépjárművezető képzés új elemeiről halljuk ismét Jutta Paulus képviselőasszonyt.
17: During the education we have, which is very new and very modern.
18: A képzésbe, amely nagyon friss és nagyon modern. Ezen túl a szimulátoros oktatás is bekerül majd, hiszen a veszélyes helyzeteket nyilván nem a való életben kell gyakorolni. Sokkal jobb, ha az emberek eleve megtanulják, mit kell tenniük, ha mondjuk leesik a hó, vagy ha gyerekek szaladgálnak az úttesten. Erre való a szimulátor, amely mostantól kötelező része lesz a képzésnek. Meggyőződésem, hogy ez csökkenteni fogja a halálos kimenetelű közúti balesetek számát.
17: I believe will help to reduce fatalities in traffic.
16: Régóta probléma a gondatlan vezetésért járó büntetések határokon átívelő érvényesítése. Eddig ugyanis, ha a járművezető hazáján kívül követett el szabálysértést, a hatóságok nemigen tudtak rá büntetést kiróni. Ez a kiskapu lehetővé tette a felelőtlen közlekedők számára, hogy egyszerűen hazájukba visszatérve megússzák a következményeket. Az új szabályok értelmében viszont az uniós országoknak hatékonyabban kell majd megosztaniuk egymással a közlekedési jogsértésekkel kapcsolatos adatokat, hogy az unión belül bárhol érvényt tudjanak szerezni, például egy vezetői engedély bevonásának. Ha tehát valakit súlyos szabálysértés, például ittas vezetés vagy halálos baleset okozása miatt eltiltanak a vezetéstől, a tilalom minden uniós országban végrehajtható lesz, vagyis a hazatérő szabálysértő a saját országában ugyanolyan szankciókkal néz majd szembe, mint abban az országban, ahol a szabálysértést elkövette. Ez az új határokon keresztüli érvényesíthetőség rendkívül fontos lesz az EU közlekedésbiztonsági jövőképe, az úgynevezett Vision Zero stratégia szempontjából, melyben célul tűzte ki, hogy 2050-re ne legyenek halálos kimenetelű és súlyos sérülésekkel járó közúti balesetek az Unióban. És ez nem csupán politikai szóvirág, hanem konkrét célkitűzés, amely mögött kötelező erejű intézkedések állnak. Mint már említettük, az új szabályokkal korszerűsödik a járművezetők oktatása is. A szimulátoros gyakorlat mellett olyan állandó témák is helyet kapnak benne, mint a vészfékező és a holtérfigyelő rendszerek, hogy csak pár modern biztonsági funkciót említsünk. A vezetői engedélyekről szóló új uniós irányelv a digitális fejlődést komoly közlekedési kultúrával és a közös felelősség koncepciójával ötvözi. A reformnak köszönhetően az Unióban könnyebb, korszerűbb és biztonságosabb lesz a közúti közlekedés, és egységesülnek az arra vonatkozó szabályok. Ezzel új szintre lép az uniós mobilitás, ahol senki sem maradhat le, és senkinek az épsége nem magától értetődő. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
11: Lux, Prémio Europeu do Público para o Cinema 2024. O vencedor do Lux, Prémio Europeu do Público para o Cinema 2024, é a Sala de Professores. A Sala de Professores, do realizador alemão Ilker Csatak, conta uma história protagonizada por Carla, uma jovem professora do ensino secundário cujo idealismo a distingue dos seus colegas. Quando uma série de roubos não resolvidos azeda o ambiente entre os docentes, Carla decide investigar.
12: Achtung, fertig, los!
13: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
15: Wer sitzt hier?
19: Oskar sitzt da.
15: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
19: Ich hab keins.
20: Und das hier?
15: Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
13: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
15: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles.
11: A sala de professores venceu 5 galardões nos prémios do cinema alemão. Além disso, na secção Panorama da Berlinale, conquistou o selo Europa Cinemas de melhor filme europeu e o prémio de cinema Arthouse.
12: Schritt für Schritt.
21: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
12: Was ist denn alles?
15: Ist alles okay?
12: Hey!
22: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
21: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
23: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
13: Schämen Sie sich.
23: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so aussagen.
24: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
21: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
11: Os outros 4 finalistas foram 20 mil espécies de abelhas, Folhas Caídas, Sobre l'Adamant e A Irmandade da Sauna. Os 5 filmes foram exibidos nos ecrãs de toda a Europa e o público pôde avaliá-los. A classificação final foi determinada combinando o voto do público e o voto dos eurodeputados, tendo cada grupo um peso de 50%. O Lux, Prémio Europeu do Público para o Cinema, é um instrumento para destacar e fazer refletir sobre filmes que tratam de temas sociais e políticos. Procura incentivar o debate, utilizando o cinema para ajudar a reforçar a identidade europeia. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
25: 2005 metais minint 60-asias Aušvico išvadavimo metinės, Jungtinių Tautų organizacija savo rezoliuciją sausio 27-ąją paskelbė Tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną. Žodis holokaustas yra graikų kilmės ir reiškia deginamąją auką. Jis vartojamas kalbant apie 6 milijonų Europos žydų persekiojimą ir žūtį nuo nacių ir jų kolaborantų rankų. Šioje tinklalaidėje papasakosime apie tai, kas vyko Europoje prieš antrąjį pasaulinį karą ir per jį. Prieš naciams ateinant į valdžią, antisemitizmas jau buvo esminė jų ideologijos dalis. Tačiau holokaustas prasidėjo 1933 metais, kai Adolfas Hitleris ir nacistų partija perėmė politinę kontrolę Vokietijoje. Tais metais naciai ėmė vykdyti valstybinę žydų represijų politiką, iš žydų buvo atimamas turtas, teisės ir pilietybė. Per 1938 metų lapkričio 9 ir 10 dienomis vykusius krištolinės nakties pogromus buvo nužudytas 91 žydas, sudeginta mažiausiai 1400 sinagogų, o 30 tūkstančių žydų buvo suimti ir įkalinti koncentracijos stovyklose. Nepraėjus nei metams prasidėjo antrasis pasaulinis karas. Per karą nacių Vokietija, jo sąjungininkai ir kolaborantai nužudė beveik 2/3 Europos žydų. Jiems buvo sudaromos nepakeliamos gyvenimo sąlygos, su jais buvo žiauriai elgiamasi, jie buvo masiškai šaudomi ir žudomi dujų kamerose. Daugybė jų žuvo specialiuose naikinimo centruose, koncentracijos stovyklose. Buvo nužudyti 6 milijonai žydų. Nuo 1933 iki 1945 metų nacių režimas ir jo sąjungininkai persekiojo ir kitas grupės, įskaitant romus, neįgaliuosius, slavus, homoseksualius asmenis ir tam tikrų religinių ir politinių grupių narius. Daugelis žmonių iki šiol nieko nežino apie romų ir sintų holokaustą. Romų genocido aukomis tapo nuo 250 tūkstančių iki 500 tūkstančių žmonių, tai yra tarp ketvirčio ir pusės visų prieš karą Europoje gyvenusių romų ir sintų. Tikslus skaičius nėra žinomas, nes dauguma aukų artimųjų nepranešė apie savo mylimų žmonių žūtį, o nusikalteliai sunaikino įrašus apie įvykdytą žmogžudystės. Holokaustas, taip pat vadinamas Shoah, baigėsi 1945 metų gegužę, kai sąjungininkai Jungtinė karalystė, Jungtinės valstijos, Sovietų sąjunga ir Prancūzija nugalėjo nacių Vokietiją antrajame pasauliniame kare. 1945 metų sausio 27 dieną Raudonoji armija išlaisvino Aušvico koncentracijos ir naikinimo stovyklą. Per sėkmingas puolimo operacijas sąjungininkams pavykdavo užimti koncentracijos stovyklas ir išvaduoti išgyvenusius jų kalinius. Savo kelyje sąjungininkų pajėgus taip pat sutikdavo ir išvaduodavo kalinius išgyvenusius vadinamuosius mirties žygius. Tai buvo priverčiamieji žygiai, kuriuose SS apsaugininkai jėga varė iš koncentracijos stovyklų evakuojamus kalinius žydus ir nežydus. Jungtinių tautų organizacija mano, kad švietimas apie holokaustą ir genocidą yra būtinas siekiant ugdyti pasaulinį pilietiškumą, mokyti žmones kritiškai mąstyti ir padėti jiems tapti atsakingais piliečiais, branginančiais žmogaus orumą ir pagarbą visiems ir nepripažįstančiais jokių išankstinių nuostatų. Europos Sąjunga nori išsaugoti šių tragiškų Europos istorijos įvykių atminimą ir skatina švietimo apie holokaustą iniciatyvas. Ji taip pat finansuoja holokausto tyrimų programas. 2015 metų gruodį Europos komisija paskyrė kovos su antisemitizmu koordinatorių. 2018 metais Europos Sąjunga tapo nuolatinę tarptautinio holokausto aukų atminimo aljanso partnerę, o taryba priėmė deklaraciją dėl kovos su antisemitizmu ir bendro saugumo požiūrio plėtojimo, siekiant geriau apsaugoti žydų bendruomenės ir institucijas Europoje. Praėjus trejiems metams, 2021 metais, Europos komisija taip pat priėmė savo pirmąją Europos Sąjungos kovos su antisemitizmu strategiją. Europos parlamentas kasmet mini tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną ir yra priėmęs ne vieną rezoliuciją dėl antisemitizmo, rasizmo, ksenofobijos ir kitų formų netolerancijos, neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos. Susipažinkime su keletu iš jų. 2017 metais Europos parlamento nariai priėmė rezoliuciją dėl kovos su antisemitizmu, kurioje ragina valstybės nare skatinti mokyti apie holokaustą mokyklose. Parlamentas taip pat išreiškė susirūpinimą dėl didėjančio antisemitizmo ir pabrėžė, kad rasizmas ir ksenofobija yra ne nuomonės, o nusikaltimai. 2018 metų spalio mėnesio rezoliucijoje dėl didėjančio neofašistinio smurto Europoje atkreipiamas dėmesys į didėjantį smurtą prieš žydus, o valstybės narės raginamos kovoti su holokausto neigimu, įskaitant nacių ir jų kolaborantų padarytų nusikaltimų menkinimą. Savo 2019 metų rezoliucijoje dėl Europos atminimo svarbos Europos ateičiai parlamentas paragino skatinti švietimą apie mūsų visuomenės įvairovę ir mūsų bendrą istoriją, įskaitant švietimą apie holokaustą ir apie totalitarinius ir autokratinius režimus, sukėlusius žmonių kančias ir smurtą ir pusei amžiaus padalijusius Europą.
4: Wer an das Europäische Parlament denkt, hat meist ein bestimmtes Bild vor Augen. Nämlich die Mitglieder des Parlaments, die im Plenarsaal sitzen und über etwas abstimmen. Tatsächlich finden Abstimmungen aber nur einmal im Monat statt. Und zwar während der Plenartagungen. Was genau Plenartagungen sind und wie sie ablaufen, sehen wir uns in diesem Podcast an.
6: Einmal im Monat kommt das Parlament für 4 Tage in Straßburg zur Plenartagung zusammen. Einzig im August findet keine Tagung statt. Dafür gibt es dann im Oktober gleich 2. Für jede Tagung wird ein ausführliches Programm ausgearbeitet, die sogenannte Tagesordnung. Zusätzlich zu den Plenartagungen in Straßburg kommt das Parlament außerdem regelmäßig zu kürzeren Tagungen in Brüssel zusammen. Diese werden auch Mini-Tagungen genannt.
4: Im Plenum geht es um die Ergebnisse der Gesetzgebungsarbeit der Mitglieder des Parlaments. Also um das, was sie im Laufe des Jahres in den parlamentarischen Ausschüssen und in den Fraktionen erarbeitet haben. Im Rahmen der Plenartagungen entscheidet das Parlament außerdem mit, wie die politischen Strategien und Rechtsvorschriften der EU aussehen sollen. Und es vertritt seinen Standpunkt gegenüber der Kommission und dem Rat. Die Abgeordneten haben zudem die Möglichkeit, Vertreterinnen und Vertreter von Kommission und Rat direkt Fragen zu stellen. Dafür gibt es einen eigenen Punkt auf der Tagesordnung, die sogenannte Fragestunde.
6: Bei den Plenartagungen kann sich das Parlament zu allen Themen äußern, die ihm wichtig erscheinen. Es kann auch die Kommission auffordern, zu einem bestimmten Thema einen Vorschlag vorzulegen. Die Abgeordneten empfangen außerdem regelmäßig Gäste im Plenarsaal, darunter Staats- und Regierungschefs, Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber oder Persönlichkeiten, die sich für eine bestimmte Sache einsetzen.
4: Die meiste Zeit verbringt das Parlament aber mit Aussprachen und Abstimmungen. Abhängig vom Thema und von der Art des Gesetzgebungsverfahrens bieten dabei unterschiedliche Texte die Grundlage. Zum Beispiel parlamentarische Berichte über Gesetzesvorschläge der Kommission.
6: In der Regel diskutieren die Abgeordneten zuerst im Plenum über diese Texte. Wer sich zu einem bestimmten Punkt äußern möchte, kann Redezeit beantragen. Diese ist jedoch sehr kurz. Wie viel Zeit die Abgeordneten jeweils bekommen, hängt davon ab, wie viele Mitglieder des Parlaments insgesamt zu Wort kommen möchten. Abstimmungen sind meist sehr kurz. Aussprachen hingegen können mehrere Stunden dauern, je nachdem, wie viele Abgeordnete sich zu Wort melden.
4: Die Mitglieder des Parlaments sprechen bei den Plenartagungen in der Regel in ihrer Muttersprache. Damit trotzdem alle mitreden können, beschäftigt das Parlament zahlreiche Dolmetscherinnen und Dolmetscher. Sie übertragen das Gesagte simultan in die anderen Amtssprachen der EU.
6: Auf die Aussprachen folgen schließlich die Abstimmungen. Stimmt das Parlament über einen Text ab, zum Beispiel über einen der parlamentarischen Berichte, dann können die Abgeordneten Änderungen beantragen. Sie können beispielsweise fordern, Inhalte zu streichen oder bestimmte Abschnitte umzuformulieren, zu ersetzen oder zu ergänzen. Über diese Änderungsanträge wird dann im Plenum einzeln abgestimmt. Abschließend steht der gesamte Text mit allen angenommenen Änderungen zur Abstimmung. Das klingt langwierig, geschieht aber ziemlich schnell. Mitunter stimmt das Parlament innerhalb kurzer Zeit über Hunderte von Änderungsanträgen ab.
4: Ihre Stimme geben die Abgeordneten übrigens, anders als vielleicht erwartet, meistens durch einfache Handzeichen ab. Der oder die Vorsitzende der jeweiligen Sitzung stellt das Abstimmungsergebnis fest. Wie Sie sich vorstellen können, dürfen dabei keine Fehler passieren. Im Zweifelsfall fordert der bzw. die Vorsitzende daher eine elektronische Abstimmung, um ein genaueres Ergebnis zu bekommen.
6: Bei Abstimmungen im Plenum ist meist eine absolute Mehrheit nötig, also mehr als die Hälfte aller abgegebenen Stimmen. Damit das Parlament beschlussfähig ist, muss außerdem mindestens 1/3 der Abgeordneten anwesend sein. Stellt der bzw. die Vorsitzende fest, dass das nicht der Fall ist, wird die Abstimmung auf die nächste Sitzung verschoben.
4: Nach einer Abstimmung können die Abgeordneten erneut das Wort ergreifen, um ihre Entscheidung oder die ihrer Fraktion zu erläutern. Die Europäische Kommission kann auf die Abstimmungsergebnisse reagieren und eine entsprechende Stellungnahme abgeben.
6: Natürlich beschränken sich die Plenartagungen nicht nur auf Aussprachen und Abstimmungen. Das Parlament entscheidet im Plenum etwa auch über seinen jährlichen Sitzungskalender, also wann die Sitzungswochen der parlamentarischen Ausschüsse und der Fraktionen stattfinden und noch viel mehr. Auf alle Tagesordnungspunkte einzugehen, würde allerdings den Rahmen dieser Folge sprengen.
4: Die gute Nachricht ist jedoch, dass alle Plenartagungen in Echtzeit auf der Parlamentswebseite übertragen werden. Außerdem sind die Räumlichkeiten des Parlaments auch während der Plenartagungen für Besucherinnen und Besucher geöffnet.
5: Interessierte können sogar auf der Besuchertribüne des Plenarsaals Platz nehmen und die Sitzungen des Parlaments hautnah miterleben. Eine spannende Gelegenheit, mehr über den Ablauf der Plenartagungen zu erfahren und Demokratie in Aktion zu sehen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.